0: kivégzni a támogatom, hogy ő bármilyen máta szerített hénkkal. No, mi a bele? A fejte gyövete, Szaudi, bárkumbászínén, húzza, vagy kinnipiszenek.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.